0: Kozlan te pusított fenn Dósia, én a Beautiful Belgrade volt. Tej tok szome honai, ant lentyov monai, vra bedub in a fíve pondnote. Te ovló ke dubtó testarsa bove, ant sangtó a smagu itar. Ó, lovej pusi, ó, pusi mi love, fota beautiful pusi ypsilonu ore. Ypsilonu ore, ypsilonu ore. Hot up out if we push Y U R. Push is shine to tell U elegant fog, hog harming me svet oaching. You let us be married, too long the harvest tarried. Both flood shall we do for a ring. Tay shine at a way. Follow around a day. Tóteland szerette von Grégrofs. Ant terejna vol, a pindvég stól, Vigaringát te elob hisnose, hisnose, hisnose. Vigaringát te elob hisnose. Dörpig, a reúdi linktose, for all a sírén, ilaurén. Sajnos te pirén, idén. Sotei tókid avai, ant verem marjed nextai, bitte turkeit vóli vason tehi. Tei vinedo vince, ant svice sok kvince, intei ante vita rúci beskón, ant halin hal, on terge utasán.
1: Tei dancer bittelik utof te mon, te mon. Te idő ancer bírtelik utóbb